tényleg kosódját csajkálni banánni vele, csajkói bítyúti vele. Léken madóban valókó. Csánce. Thank you.